Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 12-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak je 12. lipnja 2026. godine, a pred vama je dvosatna emisija na hrvatskom jeziku. Ukratko iz sadržaja. Donosimo vam zanimljive priče iz života hrvatske zajednice u Mađarskoj. Vodimo vas u Hrvatsku osnovnu školu Katarina Zrinski u Serdahel, gdje se u vanškolskim aktivnostima podučava ples sviranje na tambori. Govorit ćemo o 30 godina djelovanja Kuda Sumarton, jednog od najvažnijih čuvara pomorske hrvatske tradicije. Vodimo vas zatim u Harka, gdje se uspješno razvija škola hrvatskih tradicijskih plesova pod vodstvom Ramone Štivić, a donosimo i pregled kulturnih događanja u Baji Šoprnute hrvatskoj školi u Budimpešti. Uz glazbu, aktualne informacije i dobro raspoloženje s vama su danas novinarke Renata Balatinac i Bernadeta Blažetin, dežurni urednik Andrija Pavleković, dok je za tonsku realizaciju zadužen Norbert Aut. Dobro nam došli!

A Hodászi görögkatolikus templom harangját hallották. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor és Mátészalka között található. Régen királyi birtok volt, és a hódokról kapta az elnevezést. Az egyházközség 1946-ban szerveződött házaknál és Árokmarton. 1950-ben a cigányok vályogot vetettek, és építettek egy kis kápolnát toronnyal. Itt kapott helyet az evangélium, az istentiszteletek, majd az ABC betűi a tanuláshoz. Gyűjtésből vettek egy harangot, és ez a lélekharang sokáig hívta össze imára, istentiszteletre és egyéb tanulásra a híveket. Jelenleg 3500 fő lakosa van a településnek, melynek 43%-a cigány származású. A Hodászi görögkatolikus cigánytemplom építése 1992-ben kezdődött, és 1995-ben szentelték fel az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepére. Tervezője dr. Csanádi Gábor, aki szociális otthont, cigányközösségi házat és 200 adagos szociális konyhát tervezett. A templom belső tere, tetőszerkezete a cigányok vándorlásáról utánzott sátortető jellegű, amely tükrözi nemzetiségi mi voltát is. A nemzetiségi kapcsolódás a templomhoz a liturgikus istentiszteletek, melyek elsősorban cigány nyelven hangzanak el, és nem csak a hitbéli életet erősíti, hanem hozzájárul a cigány nyelv kultúrájának megőrzéséhez és erősítéséhez. A templom 21 méter magas a toronnyal együtt. Az 1995-ben épített új templom tövében haranglábon felszerelve működik a kis harang, melyet Zeltenhofer mester soproni műhelyében öntöttek 1915-ben.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban Tóth Olivér költő saját verseiről, míg Balázs József lelkész hivatásához hűen a Zsoltárok könyvéről mesél, és végül a Salgótarjánban élő Botos Zoltán festőművész a néhai Szepesi József roma költőre emlékezik.

0: Néhány évvel ezelőtt jártunk itt nálad utoljára. Mi minden történt veled azóta?
1: Számunkra a legfontosabb és legörömteli pillanat volt az negyedik gyermekünk születése, Zsófia.
2: Mondja Tóth Olivér költő.
1: Tanulmányaimat illetően befejeztem a Debrecen Egyetem egészségügyi szociális munkás karát mesterszakon. Nem voltam hajlandó beérni a 8 általánossal. Így eljutottam 2 diplomáig, és még tervezem tovább is. És az a példa, amit fel akarok mutatni a gyerekeimnek, hogy nem muszáj megrettenni attól, hogy valaki barnabőrű. Nyilván keserű a szájízom, mert ha nekem ennyire nehéz volt, adott esetben egy egyetemi államvizsgán is próbálnak megalázni, akkor ők mivel fognak szembesülni még? A munkahelyet illetően, amiért nagyon sokat harcoltam, közelmúltban, hogy legyen egy fix és stabil állásom, sikerült. Így a gyermekvédelmi központnál dolgozom, mint lakásotthonvezető, állami gondozó gyermekekkel, ami így a költészetet illeti. Számos vers született, egyre fajsúlyosabbak, egyre letisztultabbak, nem vagyok könnyen emészthető, eddig se voltam. Új kötet nem jött létre sajnos, mert hogy a támogatások azok nem tették lehetővé. Nem volt könnyű életünk, most sincs, de az, ami motivál a gyerekeim, a feleségem. Hétvégente kiszoktam posztolni egy közös képet, így a terített asztalon, és áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek. Harag nélkül, gyűlölet nélkül áldást mondani mindenkire. Engemet mindig úgy szerettek, nyitott tegyérrel kínáltak az egeknek. Tárt karok kereszteződésében kerestem ölet, oly kegyelmet, mely előbb és utóbb is megölet. Nevemről nincs anya, apa, testvér, ki számot ad, nyelvemen az emberi szirom súlya, mint a víz apad. Kéretlen ostya lettem, egy anyává lett megbánásra. A tavasz, mely ágrügyről fakadt, vér és vád tapadt. Engemet mindig úgy találtak, hogy nem kerestek. Mellemért vágycsőrű barlangok tátott szájjal kelepeltek, szemérmetlen szeretkező tanúim soha el nem tévedtek. Mindazok, akik testet, lelket, szellemet sem szerettek. Kezem erezetlen homoktenger, szívem sátrat vert egyetem, bőrömön vésetlen tóra, pórustalan ragyogás a tejútrendszer. Földet csókolt csillagőrzi házam, sáremel napnak magasába, ha egyszer is, először is, utoljára beoltanak a más világtanába. Engemet gombolt gallérú sírba szerelembe temessenek. Mindazok, akik majd egyszer keresnek, szeretnek, veszítenek. Befelé zárt személyjaikra menedékvárost építő oltár leszek. Harangról szakadt nyár, a halál, s leggyönyörűbb kín, az élet. Minden átok, bűn vagy sóhaj, könyörgés, megdicsőített ének, szenthegyek porladnak kalásszá fogaim között, mint a népek, akik anyátlan, atyátlan, testvértelen, teljes, gyökértelen, szépek, kevéi aranyai az újra és újra fenséges feltámadt reménynek. Engemet, ha egyszer úgy kerestek, hogy el nem veszítettetek, majd ha egyszer úgy szerettek, mint akik soha el nem tévedtetek, sosem szerető ösvényes üdvösségem száraz pászkái megtöretnek. Kezetekben kővel ima helyett a bűnbánat sirató falai megépüljenek. Én kívülálló vagyok nagyon sok szempontból.
2: Mondja Tóth Olivér költő.
1: A cigány értelmiségi réteg egyik nagyon nagy hátulütője a partalanság. Nem vagy megértve se itt, se ott, se amott. Ha ilyen csorba vagy, vagy csonka vagy, vagy valami pluszod van, az megint csak ilyen szemet szúró dolog. És ez igazság. Egyetlen egy dolgom van, hogy amit kapok, azt vigyem papírra, vagy elektronikusan a monitorra, aztán adjam tovább. Én hiszem, hogy az meg fogja hozni azt, amikkel. Vannak témák, amik hetekig, akár hónapokig foglalkoztatnak. addig még nem találom meg azt a teljességet, amit úgy érzem, hogy a szentség része és a teljessége, hogy el tudjam venni, és úgy tudjam továbbadni, mert legfontosabb, hogy úgy tudjam továbbadni az olvasó felé, hogy azt tiszteletben tartsam. A költészet az levegő, az víz, az minden, tehát nem tudok úgy létezni, hogy nincs része, vagy nem részem, vagy én nem vagyok a része a költészetnek. Egyszerűen a 12 éves korom óta bejárok, tehát hogy nem tudom nem meglátni azt a dolgot, vagy nem tudom nem megérezni azt, ami nem szólít, vagy nem érint meg, akár egy képen keresztül, vagy bármilyen alkotáson, vagy élethelyzeten keresztül, ami elgondolkodhat, és azt gondolom, hogy meg kell, hogy ragadjam. Az, hogy mennyire tud egy alkotó igaz lenni és szép lenni a saját maga művészetében, az az alázat kérdése. Amikor egy művész eljut arra a szintre, hogy odáll a küszöbhöz is, és megérti végre, hogy mi a művészet, hogy egy kitágult univerzum részese lehet, és ott lehet a föld porától kezdve a csillagos égig, a csillag és minden meteor, ami ő lehet, hogy nincs határ, és ha engedelmes arra, hogy beengedje ténylegesen a művészetet, akkor ő lehet maga a minden.

Szoktattam szívemet a csendhez, óvatlan, kötött kutya a fegyelemhez. Szoktattam lelkemet a testhez, nem tűr meg egyet se, ezret feszít a kereszthez. Szoktattam léptemet a hűséghez, visszatérő állam a maga reményéhez. Szoktattam testemet a szegénységhez, étlen és szótlan is ragaszkodik a bőséghez. Szoktattam szememet a világváltáshoz, csőcselékként aljasult a napvilághoz. Szoktattam számat a szófogadáshoz, csókjaiban simult az áruláshoz. Szoktattam tenyeremet az imához, nyitott fészek fejemről simult a zuhanáshoz. Szoktattam tudatomat a mindenség urához. Szigorú, balga férfi, nem szokhat szoknyához. Szoktattam szívemet házasságban élni, a tehetetlenség kigúnyolt munkával felcserélni. Szoktattam ölemet gyermekem súlya alatt henyélni, csavargó fájdalom tanítja őket magasra emelni. Szoktattam szerelmemet a napi betevővel beírni, helyettem feleségem könnyeit ölére méri. Szoktattam a szavakat halálcsendben élni, nem tudnak torkomon félve megférni.

0: 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet. Csöndes vizekhez vezet engem, felderítette lelkem, és az igazság ösvényén vezet az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és pászorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időtig.
1: A világ történelemnek sok eseményei vannak, de többek között a világirodalom legnagyobb alakja Dávid király, és ő a világirodalom kiemelkedő személyisége.
2: Mondja Balázs József, az Egri Fő Egyházmegye cigánypasztorációs lelkésze.
1: Ő írta meg a 150 Zsoltárt a Bibliában, amely az egész világot áthatja, ezért történelmi remekműnek is mondható. Dávid maga megpróbálja az ön életrajzát belefogalmazni, akár egy-egy verses formában, egy-egy irodalmi, költői jelzőkkel a zsoltárokba. Dávid maga egyszerű pásztorként volt kiválasztva az Isten szemében, hogy ő legyen Izrael királya. Nem volt különleges jegye és különleges jele, hogy ő most király lehessen. Isten rátette a választást. Saul, aki akkor király, ő nem akart elfogadni, hogy ő Dávid elfogadott az Isten szemébe. Éppen ezért üldözi is, és ez a történelem folyamán lehet a Bibliában olvasni, hogy Saul üldözi Dávid fölkentségét és választását. Éppen ezért a hűséget is meg tudja nekünk tanítani, maga Dávid, hogy volt rá alkalma, hogy megölje Sault, volt rá alkalom arra, hogy támadhassa Sault, és mégsem élt azzal a lehetőséggel, hogy elpusztítsa. Az ő királysága rögtön egy hatalmas nagy birodalommal kezdődik, azzal kezdődik, hogy fel kell építeni először is a nemzetek között a fővárost, meg kell találni a templomnak a helyét, és ezen Dávid is ugye ügyködik, próbálkozik, és mégsem ő fogja ezt megtenni, hanem az ő kedves fia Salamon, akinek szintén történelmi jelentősége van.
0: Százas Zsoltár. Újongjatok Istennek minden földek, örvendezve szolgáljatok az Úrnak, járuljatok színe elé lelkesedéssel. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és övé vagyunk, az ő népe, és az ő legelőjének nyája. Lépjetek be kapuin hálaadással, udvaraiban magasztalással. Áldjátok őt, dicsérjétek nevét, mert az Úr jó, örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége.
1: Dávid királynak a személyiségéhez, jelleméhez tartozik az igazi emberi vonás. Ugye amikor táncol az Úr színe előtt, amikor felszabadultan az Úr lelke által eltöltve kifejezi gesztusai tánccal az Istennek azt a hálát, azt a köszönetet, amit kapott Dávid, ez egy emberi jelleme, nem egy királyi jelzője, amit elvárnánk egy királytól, egy meghitt, egy kicsit visszafogott jellem legyen, hanem ő mer ilyen emberi gesztusokkal élni. Sőt, ugye Dávid királyról tudjuk nagyon jól, hogy bűnnel is van terhelve lelke, a női nem megkívánása, illetve hát az a cselekedete, hogy harcba küldi első helyre a megkívánt hölgynek a kedves férjét, és hát ez egy gyilkosságot követett el. Hát maga a gyilkosság is, ez a házasságtörési jellem is mutatja az emberi mi voltát Dávidnak, és ezek megjelennek a zsoltárokban, az 51-es zsoltárban, hogy bűnbánatot tart Dávid. Benne vannak azok a mély érzelmi dolgok,
0: amelyekre minden ilyen hasonló gondolkodású ember átél, hogy szükségem van megoldásra. Szükségem van arra, hogy valaki nekem ilyenkor segítsen, és hát ki segíthet, hanem maga az Isten, aki nekem bűnbocsánatot tud adni.
3: Százhuszonnyolcas Zsoltár. Mind boldog az, aki féli az Urat, s az ő útjain jár. Élvezed akkor kezed munkáját, boldog vagy, és jó dolgod lesz. Feleséged olyan lesz, mint a bőven termő szőlőtő házad oldalán, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Ímé! Ilyen áldás éri azt az embert, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionról az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát, életed minden napján, s lásd fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelen.
0: Ugye a mi vallásunk, a katolikus vallás egy visszafogott, konzervatív, teljes magunkra figyelő, lelki érzéseket megélő vallás.
2: Mondja Balázs József, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs lelkésze.
0: És kevésbé engedi meg azt a fajta hatalmas, pátoszos, gesztusokkal gazdag, vagy éppen hangokban megjelenő dicséretet, amelyet az ige is ír, amelyet Dávid király is kifejezett többször is ugye az ige alapján. Ezt a fajta mély dicséretet, amikor az ember Isten és az ő teremtményi mi voltát beismeri az ember, és ez így felszabadult örömet tudna megélni, ezt nagyon nehezen tudnánk megélni a katolikus vallásban, vagy éppen a katolikus perkeken belül. Azonban azért nagyon kell törekedni arra, és kell is a hívőknek, hívő közösségnek, a megtérő embereknek arra törekedni, hogy szívvel, lélekkel dicsérjék az Isten, felszabadult örömmel, mint ahogy Dávid tette, és Dávid is megtanít bennünket a zsoltárokon keresztül, meg az ő életén keresztül, hogy merjünk újongó szívvel oda menni a mi Istenünkhöz, aki bizony ezt várja tőlünk, ezt megáldja a mi életünkben, mint hogy Dávidot is megáldotta, lámlám, milyen nagy király, és őt, a királyt megáldotta, hát még az egyszerű teremtményeit, akinek a világban ugye természetesen van ugye Istentől való tapasztalása. Ez lenne jó az új gondolkodásunkban, meg az egyházunkban, a közösségünkben.
3: Százötvenes Zsoltár. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek őt az ég erős boltozatában. Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának teljességéért. Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek őt hárfaszóval és lanttal. Dicsérjétek őt dobbal és körtánccal, dicsérjétek őt citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cintányérral, dicsérjétek őt csengő muzsikával, minden lélek dicsérje az Urat. Alleluja!

0: cigány domb első feljárója egyébként volt három a hegyre, az itt kezdődött.
1: Ott ment föl,
0: igen.
2: Mondja Botos Zoltán festőművész.
0: 192 család lakott ezen a kis területen.
1: Hát ez szorosan egymás mellett, pici házakban.
0: Szorosan, hát egymáshoz építve, igen.
1: Mint a mesekönyvekben.
0: Pontosan, igen.
1: Az itt nőtt fel Balázs János is, az öreg, a költő, polihisztor.
0: Igen, körülbelül ezen a részen volt, ahol itt mutatok, és itt volt a körülbelül az ő háza. A miénk az körülbelül itt volt.
1: Balázs János ugye festő volt, író, polihisztor ember.
0: Ő az volt, igen.
1: Mellettetek nőtt fel a Szepesi József a költő, aztán igen. Te is festőművész lettél. Akkor igen. Jó helyszín volt ez a művészeteknek.
0: Ez egy Isten áldott a hely volt.
1: És az öreg ugye itt festegetett a kis házikójába.
0: Igen, itt festegetett, az egész életművét itt festette. Sőt, a verseit is, ami több mint 5000 oldal van most a Városi Múzeum, a Dornyai Béla Múzeumban. Itt ezen a helyen lakott a Balogh Balázs András Oláh Jolán.
1: Mind művész emberek. Ugye Balázs Jánosról azért mindig a festészet kapcsán beszélünk, de nagyon jól írt.
0: Versei legalább olyan értékesek, mint a festményei. Amikor írta az új verseit, mert én mindig délután tudtam fölmenni hozzá, beszélgetni, aztán már estébe is hajlott a beszélgetés, és akkor felolvasta a Petroleum lámpa fényénél az új verseit. Nagy élmény volt. Akkor még föl se fogtuk, hogy ezek a versek milyen jók. Most így utólag néha előveszem a köteteit, hát fantasztikus költő volt. És amikor olvasom, akkor felidőződik az arca is. Balázs János, nincsenek verseim. Nincsenek verseim, csak álmaim. Nem is két lábon járok, csak a képzelet szárnyain lebegek kábán valahol, a sejthető talajon, amelyen árbány és vétek gomolygása borong. Ebből sarjadoztam, mint ahogy a tél lett és van vad futásában az idő mércéjének, amelyet tönget és ront veszendő háborgás, a hegy, a domb, a belső tűz, melynek erejét kötöm, feszítem, ahogy a csábító öröm tévelyekbe bolyong, evándorlásban benne a lelkem, a szívem.
1: Zoli bátyám, az, hogy te festőművész lettél, ezek az emberek, akik itt laktak veled fönt a cigánydombon, mind befolyással voltak a te életedre.
0: A régi öregektől meséket hallgattunk, hogy Balázs János az egy meghatározó személy volt az én életemben. Tőle sokat tanultam, amikor gimnazista koromban jártam hozzá beszélgetni, és egészen a haláláig jó viszonyban voltam vele. Balogh Balázs András, Oláh Jolán, Schneidberger, Ferenc gitárművész nagymamája lakott velünk szembe, és akkor mellettünk még a Szepesi József költő, Oláh Károly cimbalomművész. Ez a valóságban körülbelül egy 25x25 méteres hely volt.
1: Zoli bátyám, ahová most megyünk, Szepesi József költő, az itt lakott valahol ebben a házak egyikében.
0: Igen, az utolsó lakása, mielőtt Pestre költözött.
2: Mondja Botos Zoltán festőművész.
1: Ugye egy osztályban is jártatok.
0: Egy osztályban.
1: Egy padba ültetek.
0: Igen.
1: Már akkor látszott rajta, hogy szereti az irodalmat, a költészetet?
0: Bizony. Olyan jó feje volt a Jóskának, hogy amíg én a leckébb, otthon tanultam, egy fél nap kellett, még valami a fejembe menjen. Ő az első olvasás után rögtön tudta.
1: Rögtön tudta.
0: Itt mondtam beszédet annak idején, amikor ez fölkerült. Úgy kezdtem, mint a nóta, hogy valaki hiányzik ebből az utcából, de valóban nagyon hiányzik.
1: Bent lakott itt ebben az udvarban?
0: Itt bent lakott a második emeleten.
1: Menjünk már be akkor az udvarba, nézzük meg.
0: Igen, itt lakott a második emeleten, nem tudom mennyi lakbért fizetett itt, de akkor már ő dolgozott az építőiparban, mint szobafestő, mászoló, úgyhogy ki tudta fizetni. De szegény volt mindig, mindig szegény. Van itt ebben az antológiában, ezt nekem dedikálta barátomnak, Botos Zoltánnak szeretettel Szepesi József. 1981. május 5. Akkor jelent meg ez a Fekete Korál című antológia.
1: Akkor ezt nagybecsbe tartod?
0: Ezt nagybecsbe tartom, igen. Hát itt van a kézírása, nézd meg, hogy milyen szépen írt. Gyöngybetűi voltak. Szepesi József, költő. Vándorbotom királyi pálca. Utiruhám királyi köntös, ezüstportból csillogó út, amelyen járok, bár göröngyös. Nem trónolok cifraszéken, s nincsen úri palotám, mennykupolás, ám népem gazdag, reménykaraván. Otthonom a földkerekség, országom a végtelen, király vagyok, nomád fenség. Kardom tőles, címerem neked hódol a mindenség. Tarsolyomban hordozok erdőt, hegyet, napot, felhőt, ét és hajnalcsillagot. Én vagyok a minden áldott, bennem érnek a jövő titkait termelő álmok és az alkotó erő. Szepesi József apám. Beteg ember volt, így beszélik, és ráadásul oly szegény, hogy nála sóherebbe földön nem volt azóta sem, csak én. Amin van, tőle örököltem, s csak az van, amit rám hagyott, fájó beteg szív, gyenge sóhaj, átok, csalódás, bánatok. Túladnék már e hagyományon, eladnék mindent lélekáron, s vennék egy új derűs szívet. Talán már túl-e rossz világon, nem kéri lelke tőlem számon, szegénytől, hűtlenségemet.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміш і Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Pavlekovics András.
2: A következő fél órában a térség egyik legismertebb popénekes Marina Perazic életútját mutatjuk be. A fiumei születésű művésznő, aki eredetileg építőmérnöknek tanult, a Dennis and Dennis együttes frontembereként írta be a nevét a horvát és a volt jugoszláv könnyűzene történetébe. Műsorunkban felidézzük életének és pályafutásának legfontosabb állomásait. A riekai rockszintér aranykorát, Davor Toljával való együttműködését, amerikai éveit és visszatérését a színpadra.

Fiume a 80-as évek elején az akkori Jugoszlávia egyik legfontosabb zenei központja volt. Itt találkozott Marina Perazic és Davor Tolja, akiknek köszönhetően megszületett egy új, korszerű elektropop hangzás, amely megelőzte korát.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Marina Perazic nem csak hangjával, hanem különleges színpadi jelenlétével is, előadásmódjával is kitűnt. Azt vallja, hogy egy dalt nem elég elénekelni, azt át is kell élni, és el kell játszani. Talán ennek is köszönhető, hogy előadásai ma is ugyanolyan hatásosak, mint évtizedekkel ezelőtt.

A 80-as évek közepére a Dennis & Dennis a volt Jugoszlávia egyik legsikeresebb együttesévé vált. Koncertjeik teltházasak voltak, lemezeik platina lemezek lettek, dalaik pedig naponta szóltak a rádiókban.

A sikerek ellenére Marina Perazic és Davor Tolja művészi elképzelései idővel eltérő irányba fejlődtek. Marina szóló karrierbe kezdett, bár később többször hangsúlyozta, hogy a hírnév soha nem volt elsődleges célja.

1988-ban Marina New Yorkba költözött, ahol közel egy évtizedet töltött. Távol a reflektorfénytől egyszerű életet élt, különböző munkákat vállalt, családot alapított, és megtapasztalta azt a szabadságot és anonimitást, amelyre mindig is vágyott.

25 évvel a szakítás után ismét együtt álltak a színpadra a Dennis and Dennis Reunion koncertsorozat keretében. A közönség bebizonyította, hogy dalaik semmit sem veszítettek népszerűségükből, és ma is generációkat kötnek össze. Önök Marina Perazic és zenei életútjáról hallottak összeállítást. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is a rádiónk hullámhosszán.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 11-e, csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban Rózsa Gusztáv autórestaurátort ismerhetik meg, aki szinte véletlenül lett karosszéria lakatos, ma pedig már mestere szakmájának. Lánya Dorina is otthon érzi magát az autószerelő műhelyben, és mivel régóta szeretett rajzolni, festeni, egyszer csak jött az ötlet, hogy fémlemezeket domborítva és megfestve készítsen különleges alkotásokat.

0: Most Lajos Mizsén vagyunk, de te valójában nem itt születtél, nem innen származol.
1: Én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem. Hát úgy kerültem el onnan, hogy édesapám villamosvezető volt, Budapesten dolgozott, ő is ingázott, havonta járt haza, és 1979-ben gondolt egyet, és akkor albérletet váltott ki magának a kis családjával.
2: Mondja Rózsa Gusztáv, autórestaurátor, karosszéria lakatos.
1: És akkor én voltam 8 éves, másodikos voltam, és akkor itt kezdtem a harmadik osztályt 79-ben. 81-ben kaptunk egy úgymond egy tanácsi lakást Angyalföldön. Ott nőttem fel, tehát 18-19 éves koromig ott voltam, és úgy mentünk tovább Káposztás megyére, és így tovább. Szakmát úgy tanultam, hogy lövésem nem volt 14 éves koromban, hogy mit szeretnék, és az egyik barátom, osztálytársam ment karosszéria lakatosnak a Bánki Donát szakmunkás képzőintézetbe, és kérdeztem, hogy te hova mész? Hát megyek a karosszéria lakatosnak, hát akkor megyek én is.
0: De végül is nem volt rossz választás.
1: Persze nem volt rossz választás, de akkor, amikor a szakmunkás vizsgámat letettem, akkor voltam 19 éves, akkor profi breaktáncos voltam, mert egész gyerekkorom óta ugye csináltam ezt a breaktáncot, és akkor a barátaimmal kinyílt akkor a határ, ugye, akkor lett vége a kommunizmusnak. Kinyílt a világ, és mi mentünk, bevettük egész Európát, mentünk, utcatáncoltunk, pénzt kerestünk belőle, és akkor ilyen 21-néhány éves koromig ez így kitartott, és akkor így szép lassan így elővettem a szakmát, hogy akkor valamit kéne csinálni, de hát akkor se igazán tudtam, hogy mit kell, de amit tanultam az iskolában, az elég volt ahhoz, hogy elboldoguljak. Elkezdtem dolgozni a szakmámmal, és ahogy jöttek a sikerélmények, akkor ez felbátorított. Jó volt ránézni arra, hogy valamit csináltam, és ó, azt én csináltam, ó, de jó.
0: Hogy kell elképzelni, milyen állapotban érkezik hozzátok egy ilyesmi autó?
1: Hát nagyon változó, tehát a fellelt állapottól kezdve az előkészített fémtiszta állapotig, a rozsdás állapotig mindent el lehet képzelni, tehát itt az ügyféltől függ, hogy ő hogyan találja meg az autót. Itt van például ez egy donor autó ehhez a Karmann Kia-hoz, tehát tulajdonképpen ilyen állapotban is ilyen. Ez egy fellelt állapot.
0: Hát ez elég elkeserítően néz ki.
1: Igen. Aztán a köztes állapot, amikor a lakatos munkát csináljuk, és le van tisztítva, és dolgozunk, az egy ilyen fémtiszta állapot ott azon az oldalon.
0: Már ott látható.
1: Igen, és a végeredmény egy lefényezett karosszéria, ez 3 hónap fényezési előkészületnek a munka eredménye. Van egy összeszerelési fázisa, tulajdonképpen a végösszeszerelés, amikor belekerül a futómű, belekerül a
0: az
1: motor.
0: Is a ti feladatot?
1: Igen, a mi feladatunk, vagyis a mi műhelyünk, ugye, mi vállalkozásunk, mi karosszéria lakatosok vagyunk, nekünk a szét összeszerelést is ugyanúgy kell csinálnunk, mint egy új autónál.
0: De végén, amikor minden kész van, azért az jó érzés.
1: Hát ha elfordítja a kulcsot és elmegy, és boldog, akkor az igen. Például ez lehet 50 ezer euró is, meg lehet 200 ezer euró is, ami a plafon.
0: A végösszeg.
1: A végösszeg. Tehát attól függ, hogy mennyire
0: módszeresen
1: és milyen minőségben és mennyire korhűen lett megcsinálva tulajdonképpen. Tehát az a feladatunk, hogy ebből ez legyen.

0: elmentem egy-két ilyen céghez próbálkozni, dolgozni, de nem igazán jött be, mert a származásom miatt ugye nem nagyon foglalkoztak velem. Bármilyen ilyen alantas, akármilyen olyan munka volt, amit nem csinált senki sem szívesen, vagy pedig nagyon nagy szívás volt, hogy így mondja, akkor mindig mondták, hogy ugye, a cigány gyereknek majd ő elmúljol velem, majd csinálja. Akármit kérdeztem, mindig lepasszoltak, hogy hagyj engem, nem érdekel, old meg. Úgyhogy nekem el kellett lesnem a szakmának a fortéjait. Tehetek múltak az évek, és így valahogy hozzáedződtem a dolgokhoz, és a végén kiderült az, hogy nem is igazából kellett nekem ellesni a technikákat ezektől a szakmabeli társaktól, mert nem volt mit ellesni, mert mi kiderült, hogy ezek alatt az évek alatt, ezek miatt a nehéz munkák miatt én olyan gyakorlatot tettem szert, ami azt tette lehetővé, hogy akármilyen munkát csináltam, már nem jelentett kihívást. Tehát bármilyen nehézségű, komplikált munkát meg tudtam oldani, és végén már ők jöttek hozzám segítségért. A szakmunkásképző iskolában mi tanultunk akkoriban még olyan technikákat, ami a lemezalakítást foglalja magában. Sárvédőíveket, lámpasarkokat, ilyeneket gyártottunk az ifákhoz, és azzal tanultuk meg tulajdonképpen a lemezalakításnak a fogásait, és ez így bennem maradt, és mikor a feleségem már együtt voltunk, és a két gyerekem már megvolt, a harmadik még nem, leköltöztünk Hodászra, és ott vettünk egy kis házikot, és ott csináltam magamnak egy műhelyt 1999-ben, és ott megtaláltak minden féle autóval, és ugye ott a régi autókat is fel kellett újítani, és így a kezemben volt tulajdonképpen a mozdulat. Szerintem egy olyan 14-15 éve kezdtem el foglalkozni veterán autókkal. 2009-ben kaptam egy lehetőséget arra, hogy Hollandiában dolgozzak. Ott is dolgoztam egy jó pár évet, és akkor egy rövid kirúccanásom volt Norvégiában, és ott is dolgoztam, még rövidebb volt Németországban, de úgy összesen több mint 6 évet dolgoztam külföldön. Neves restaurátor műhelyekben is megfordultam, ott is dolgoztam, nagyon sokat tanultam ott is a kinti technikákról, a mentalitásról, a munkához való hozzáállásról. Jó volt.
1: Miben más egyébként az ottani munka, az ottani hozzáállás?
0: Mindenki abszolút a munkára koncentrál, és nem arra, hogy hogyan súnyogjon, ez az egyik. A másik, hogy nagyon tiszteletre méltó az, hogy minél magasabb vezetői pozícióban van valaki, annál többet dolgozik. És annyira jó érzés volt, hogy te nem egy valaki, egy akármilyen kis kuli munkás voltál vagy valaki, hanem te voltál a szakember, te az autójavító voltál. Tehát tudták azt, hogy a te szaktudásodon múlik az, hogy nekik lesz-e fizetésük. Ez az egyik, a másik, hogy ez a halhatatlan nagy tolerancia. Tehát ott nagyon-nagyon toleránsak az emberek. És éreztem, hogy az a normál élet. Az egymás iránti tisztelet, a segítség, tehát az, hogy ösztönözzük a másikat, hogy mindenben jót lássuk, tehát lássuk meg azt a jót, hogy ugye nem félig üres a pohár, hanem félig tele van. Mindenki tiszta lappal indul, és elhiszik, amit mondasz. Jó volt azt látni, hogyha esetleg valami probléma volt. Ugye ebben a szakmában is számtalan hiba lehetőség van, veszélyes munka, rakunk össze egy autót, véletlenül megkarcoljuk, behorpad, eltöröm ezt, akár
1: lehet.
0: Ugye az hibázik, aki dolgozik, igen. És ők a probléma megoldására koncentrálnak.

0: csinálsz most éppen, mit kell ezekről tudni?
1: Most a karmangiának a hátulját csináljuk. Ez egy minta, nem ezt fogjuk használni. A hátsó részét cseréljük ki, újítjuk. Lehet kapni alkatrészeket hozzá, de borzasztó minőségűek. Inkább kézzel gyártjuk le, mert az méretpontos. Egyébként, ha megveszünk egy alkatrészt, úgyis hozzá kell nyúlnunk és alakítanunk kell, akkor már miért ne a sajátunkat alakítsuk, és az olyan, amilyen
0: tehát
1: kell.
0: Fogsz, te kivágsz egy lemezt, és pontosan, addig megcsináld méretre, hajlítgatod, vágod.
1: Igen, igen. Most ez úgy néz ki, hogy a hátfalnak, a zár részének van egy gyári felső része. Aha. Ez a felső része. És mi ezt a hátsó részt gyártjuk le, eddig a sárvédő aljáig. Tulajdonképpen már, amit látjátok, eljutottunk arra a része, hogy tulajdonképpen mérete megvan, még egy picit még alakítgatni kell rajta.
0: Ezt be kell ide hegeszteni, és kész.
1: Persze, tulajdonképpen ide próbáljuk.
0: Megvan az íve.
1: Tehát megvan még az íve. Kicsit ívesebb, mert ez ugye befelé hajlik. Egyébként magának a csomagtér ajtónak az alsó,
0: követi.
1: Alsó ívét kell, hogy kövesse. Egy picit még dolgoznunk kell rajta, mert picit ívesebb, de vissza tudjuk hajlítani. Az a lényeg, hogy itt egy hézagot kell, hogy képezzen. Ha lecsukjuk az ajtót, akkor itt egy folyamatos hézak kell, hogy legyen.
0: Akkor ez nagyon két... pontosan kell dolgozni.
1: Hát igen, alakítgatnunk kell. Nem mindig sikerül egyébként, valamikor harmadszorra, negyedszerre sikerül egy elemet legyártanunk, mert ugye vagy valamit nem jól csinálunk, vagy pedig a hajlításnak a sorrendjét elrontjuk, de ez benne van a szakmában. Ezt az ügyfelek nem látják például azt, hogy mit tudom én, egy csárvédő elem résznek,
0: mennyi
1: a munkaideje, meg mennyit kell vele csinálni, meg hagyom.

0: Hazajöttem, és elkezdtem a saját kis vállalkozásomat, és akkor minden munkát elvállaltam, csak azért, hogy ott a köztudatban benne legyek. Újabb autókat, régebbi autókat is csináltam, és osztottam meg a különböző social médiában a munkáimat, és akkor ott voltak veterán autók is, és akkor megtalált egy pár ember veterán autókkal, egy komolyabbakkal, és akkor úgy gondoltam, hogy inkább a veterán autós vonalat erősítem. Jobban is szeretem ezt, mert az újabb autó az már nem kihívás. Szeretem azt is csinálni, de az alkotás az sokkal jobb, amikor így.
1: Hát az kreatívabb.
0: Igen, sokkal kreatívabb.

0: annyi pénzem volt, hogy vásároljak egy pár szerszámot, egy kisebb szerszámot magamnak, meg kibéreljek egy kis műhelyt, egy ilyen kis 50 négyzetméteres műhelyt. Ennyivel jöttem haza. Kibéreltem, kifizettem. A karosszéria lakatos szakma sok minden szegmensből áll. Tehát karambolos autójavításból áll, vannak ezek a felújítások, az autó építgetések, amiben már egy kicsit kreatívabbnak kell lenni, és van az autó restaurálás. Tehát a felső szegmense az autó restaurálás, tehát aki normál autókat tud javítani, tehát lecserél egy küszöböt, vagy egy sárvédőt, kiegyenget, az még nem biztos, hogy esetleg egy sárvédőt le is tud gyártani, vagy esetleg egy homloklemez, vagy egy egész karosszéri elemet. Van, akik szakosodnak. Hát áll az úrnak, én nem szakosodtam, mert a kényszer rávitt arra, hogy én mindent csinálják. Tehát, hogyha hozzám bejön bárki bármilyen karosszéria problémával, én meg tudom neki oldani. Vagy ha össze van törve, vagy ha fel kell újítani, vagy ha át kell építeni. Mindent
1: van
0: tudunk. Mindent tudunk. Na szóval. Akkor itt ezt a részét le fogod hegeszteni, mert nézd meg, ahogy így mozog. Ide kéne majd egy
2: gondot.
0: Itt fölül meg kéne majd fúrni, meg akkor itt ezt.
2: Várjunk, még itt van benne egy törés.
1: Eleinte úgy indultál, hogy műhelyt kellett bérelni, ahol elkezdted a munkát, de mostanra elérted azt, hogy saját műhelyed van, ezért is vagyunk Lajos Mügyér.
0: Havonta több százezer forintot kifizet az ember csak arra, hogy valahol dolgozzon. Engem ez eléggé nyomasztott. Nagyon sok helyre költöztünk, mert nem volt mindig megfelelő nekem a műhely. Túl nagy volt nekünk, vagy túl kicsi volt már, úgyhogy hála az úrnak. Most itt vagyunk Lajos Mügyén, vettünk egy nagy tanyát, és ott építjük a műhelykénket. Most itt vagyunk Lajos Mizsén a saját kis birtokunkon, és még nincs kész a végleges saját műhelyünk, most egy ideiglenes műhelyben vagyunk, ahol tudunk dolgozni, de már nem kell bérleti díjat fizetnünk, ami nagyon jó. Azért vettük meg ezt a tanyát, hogy felépítsük a saját műhelyünket. Egy olyan bázis szeretnénk ide létrehozni, ahol veterán autós találkozókat, szakmai eszmecserét is lehet szervezetten majd lefolytatni. És hát a régi álmom az, szerintem ez is meg fog valósulni, hogy itt egy olyan bázis létrehozunk, ahol hátrányos helyzetű felnőtteket vagy fiatalokat tanítsunk meg a szakmára. A karosszéria lakatos szakma már hiány szakma, úgyhogy akár kihelyezett képzést is tudunk itt majd csinálni. Egy nagyon jó kereseti lehetőséget és egy jó hivatást tudunk az emberek kezébe adni.
1: Amikor először találkoztunk, akkor a Roma Sajtóközpont Aranypánt díja kapcsán jöttünk hozzád, ami arról szól, hogy hétköznapi hősöket mutattak be, akik a szakmájukban példamutatóan dolgoznak.
0: Emlékszem erre az időszakra, az a dolog az úgy történt, hogy a feleségem valahol ráakadt erre az Aranypánt díj jelölésekre, olvasta, tehát figyelj, hát ez pont olyan emberekről ír, mint például te, és olyan emberek jelentkeznek. És akkor beállt a jelentkezés, és akkor így kerültem képbe tulajdonképpen.
1: Mit szóltál ahhoz, amikor láttad, hogy jelöltek téged egy roma közéleti díjra?
0: Én nagyon örültem neki, mert azt mondtam, hogy ez nekem ez teljesen megtisztelő. Nekem ez nagyon tetszett, mert abszolút pártsemleges, politikamentes, teljesen hétköznapi embereket jelent. A másik meg az, hogy mi árral szemben vagyunk, tehát akárki akármit mond. Én amikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében iskolába jártam, akkor én egy abszolút szegregált iskolába jártam. Kívülállók voltunk mindentől, és ugye ez végigkísért az egész életemen. Amikor az általános iskolába kerültem, amikor a szakközépiskolába kerültem, tehát mindenhol csak ezek a hátrányok voltak. Az egész életünk így épült fel, az én életem is, hogy mit nem mondtam, árral szemben mentem, és volt bennem egy ilyen bemutatási vágy, egy ilyen bizonyítási vágy, hogy igen, akkor is megcsinálom ezeket a dolgokat. Magyarországon igen, van szegregáció, de a másik fele is van. Tehát van lehetőség is arra, hogyha valaki élni akar vele, ugyanúgy roma vagy nem roma, hogy kitörjön a szegénységből, és legyen belőle valaki. Nem vagyok hétköznapi hős, de azt elismerem, hogy a munka, amit végzek, azért az nem egy hétköznapi munka, tehát azért elég érdekes, és nem igazán ismerek a szakterületemen belül más roma kollégát, aki restaurál. Az emberek számára figyelemfelkeltő, mert megmentünk egy darabot tulajdonképpen a jövőnek, a múltból.
1: Mondhatjuk, hogy egy érdekes színfolt ez a szakma Magyarországon?
0: Igen, főleg az, hogy külföldről ide jönnek Magyarországra nagyon sokan veterinárautókat felújítatni, mert itt még ezek az old school, tradicionális javítási technológiákat még mi ismerjük. Tehát ott kint azért már az ilyen nagyüzemi leveszem, felrakom, modern autójavítási technológiákat ismerik. Mi is ismerik, mert mi is haladunk a kórral, de bennünk van azért így a
1: régi iskola.
0: Igen, az old school.

0: Uszti, mondhatjuk, hogy te egy ilyen Volkswagen T1-es specialista vagy?
1: Tulajdonképpen lehet mondani azt. A fő profilunk egyébként ez, vagyis a restaurálás, de az egyik legkedvencebb típusunk az a Volkswagen Transporter T1-es. Hollandiában, amikor kint dolgoztam 2014-ben, akkor az egyik legnagyobb autójavító hálózatnak a tulajdonosa csak megkeresett egy saját egy ilyen T1-es projekttel, amit én felújítottam neki, hát magát a karosszériát felújítottuk, ő szépen félrerakta magának ezt a karosszériát, és 2019-es évben megkereste őt egy liftforgalmazó és gyártó holland nagy cég, és felkérés kapott egy arra, hogy egy olyan egyedi projektet kéne megvalósítani, ami még a világon senkit nem csinált és egyedülálló. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen karosszériából át kellett, tehát ki kellett alakítani egy liftet.
0: És ez de megvalósult. Hát,
1: igen, megvalósult, és ez elég feszített munkatempó volt, amíg elkészült, mert volt, mikor heti 80-90 órát is dolgoztunk. De hát ezért mentünk ki. Tehát 12 hét alatt elkészült a nulláról. Hálás vagyok az úrnak, hogy ezt így elrendezte nekünk, hogy azért a nevünk az jól cseng mindenhol, tehát Nyugat-Európában is. Tehát vannak megkereséseink Németországból, Svédországból, Hollandiából.
0: Mesélj egy picit erről a vasról, amiben ülsz.
1: Hát ez egy régi Ford, 70 év körüli. Az egyik ügyfél adta ide nekünk, hogy egy kicsit pofozzuk helyre. Ezt először kilakatoljuk, kijavítjuk azokat az elemeket, amik lyukasak és nagyon rossz állapotban vannak. Csak utána megy majd homokszóróhoz, és akkor a tulajdonos majd kezelésbe veszi, és akkor építenek belőle egy ilyen látványautót. Egy 70 éves autóhoz ez egy szenzációs állapot, mert mind szanaszétóhannak.
0: Beszéljünk egy picit Dorina lányodról.
1: Hát nagy büszkeség nekem, nagyon örülök, hogy így szépen kialakult nála. Láttam először, hogy filcol, akkor rajzolgat a közösségben, a gyülekezetben, ugye, ahol járunk, mert több mint 20 éve ott vagyunk, és így a földön ült mellettünk, adtunk nekik ceruzát, rajzoljatok, elkezdtek rajzolni, és egyre szebbeket, egyre jobbakat rajzolt, meg a többi gyerkőcöm is ugyanilyen kreatív, és egyszer már ugye felnőtt, és akkor egyre komolyabbakat csinált, és aztán elkezdett magától festeni, nagyon szép dolgokat kezdett el csinálni. Mindig jött be hozzám a műhelybe, mindig tetszettek neki azok, amiket csinálunk. Egyszer csak látta, hogy én így hobbiból, amikor már unom a lemezt, akkor fogok egy másik lemezt, és azt kezdem el kalapálni, de tényleg így van, amikor már elegem van a munkában, és már nincs kedvem már autóval foglalkozni, akkor előveszek egy darab lemezt, elkezdem püfölgetni, csinálok belőle egy kis grillezőt, vagy valami kis modellautót, egyre bonyolultabbakat kezdtem el készíteni. Mikor ide költöztünk, akkor is csinálgattam magamnak dolgokat, és Dolcsinak megtetszett, és mondom, gyere, próbáld ki. És odajött, nem tudta, hogy mit, hogyan kell csinálni, és akkor egy-két hét alatt így belőtt a dolgokba, jöttek a sikerélmények, és akkor mondtam meg, hogy te figyelj, miért nem fested meg, különleges lenne, mert ilyen térhatású festmény lenne, mert ha valaki messziről megnézi, akkor csak egy normál festményt lát, de ha közelről megy és megnézi, akkor látja, hogy kidomborodik az egész, és kipróbált, és tetszett neki nagyon, úgyhogy...

0: Minden úgy kezdődött, hogy édesapukám ugye már évek óta benne van a karosszéria lakatos világban. Mindig is nagyon tetszett ez a férfias munka, amikor valaki hegeszt és flexel valamit.
1: Mondja Rózsa Dorina.
0: És igazából egy autót épít egy szimpla, sík lemezből, és egyszer hazahozott egy domborművet, amit ő készített, egy Volkswagen bogarat ábrázolt, és néztem, hogy ez nagyon jól néz neki, ha ki is festenénk. Itt jött ez az ötlet, hogy édesapukámat megkértem, hogy tanítson meg lemezeket hajlítani, illetve domborítani. Utána belefogtam ebbe a munkába, és elkezdtem festegetni is. Én úgy láttam, hogy ebbe van spiritus, és nagyon, nagyon elkezdett érdekelni még jobban ez a lemezmunka. Azelőtt festettem már, ugye dekoratőr végzettségem van, mindig is nagyon-nagyon szerettem festeni. Aztán ebben láttam kreativitást, hogy ez valami új, és valami korszakalkotó, és gondoltam, megmaradhat a festészet iránti szeretetem valami új munkában.

0: néz ki a folyamat? Fogsz egy lemezt?
1: Először lapra rajzolom, mert ott ugye tudok korrigálni, majd ráragasztom a megmunkált lemezre, amit már megcsiszoltam, a lapot, átkarcolom a vonalakon keresztül, és utána filccollal átrajzolom, és akkor rajta van már a kép a lemezen. Utána ziknizőgéppel megdomborítom, szoktam használni angol kereket is, az még jobban domborítja a lemezt. A művész nevem az Rose Design. Ezt a nyarat arra szánom, hogy minél több autós találkozóra eljussak, mert leginkább ezt a tematikát szeretném folytatni, de volt már egy portré megrendelésem is. Azért mégis életet kell belelehelni maga a domborításnál is, és hát sikerült, nagyon, nagyon elégedett volt a megrendelőm, és nekem is nagyon tetszett, viszont szeretném, hogyha erre gondolnak az emberek, hogy a Rose Design néven milyen tematikájú domborműveket találhatnak, az mindenképp autó.
0: És egyébként mit szól az édesapád munkájához?
1: Nagyon szeretem. Ámulva nézem, hogy lehet ennyire egysíkúan hegeszteni, és nem átlyukasztani a lemezt például, mert én már próbáltam hegeszteni, azt még a mai napig tanulom. Nagyon nehéz, elképesztő is igazából apukám mögött 10-20-30 évek vannak. Szóval én is csak előre nézek, és próbálok fejlődni. Mindig is érdekeltek, főleg az oldtimer autók. Kiskorunk óta vitt minket autós találkozókra, és úgy éreztem, hogy édesapukám miatt is egyedi vagyok, mert van egy apukám, aki autókkal foglalkozik, ráadásul rozsdából készít egy kulcsra kész autót. Ez mindig is nagyon tetszett és érdekelt.
0: És egyébként te mivel foglalkozol?
1: Csoportos köredzés oktató vagyok, igazából még itt Lajosmizsén. Nagyon szeretek sportolni és mozogni, túrázni, és nagyon szeretem oktatni is az embereket. Nagyon jó, amikor látom, hogy fejlődnek.

0: Mesélj egy picit erről a helyről, ahol most vagyunk.
1: Hát ez a hely a szívünknek nagyon kedves, mert megtértünk és Istennek az útját követjük. Rendszeresen járunk Isten tiszteletekre, evangélizálunk, beszélünk az emberekkel Istenről, az Úrról, és 2022. november 9-én nyitottuk meg ezt a kicsike kis termet, elkezdtük az Isten tiszteleteket tartani, evangélizálni az embereknek, és jönnek. A mi közösségünk az a második világháború után Ausztráliában alakult meg. Pár ember összefogott, és azt mondták, hogy nézzük meg, ahogy a Biblia mit ír, és mi csináljuk úgy, ahogy a Bibliában van, abból baj nem lehet. És így nőtt a közösség. A közösségünk 30 éve van Magyarországon. Teljesen függetlenek vagyunk, tehát nem kérünk semmiféle támogatást. Saját magunkat tartjuk fenn az adományainkból, saját magunk béreljük, saját magunk fizetjük. Mindenki tisztes jövedelemből él, és közösen tartjuk fenn magunkat.
0: Mit jelent a hit a te életedben?
1: Nekem 20 éve az életem része. Jelen van az Úr az életünkben, és vezérel minket tulajdonképpen. Tehát minden döntésünket reálbízzuk. Tehát az életünket úgy éljük, hogy Isten benne van.
0: A szakmai életedben mi az, amit még szeretnél megvalósítani?
1: Az álmom az, hogy egy olyan létesítményt hozzunk létre, amiben olyan tudást adunk az embereknek, ami teljes mértékben szakmai képzésre alapul. Tehát, hogyha valaki onnan felszabadul tőlünk, akkor másnap már be tud állni dolgozni. Tehát szeretnék majd kooperálni különböző cégekkel, akik mentorálják tulajdonképpen a képzéseket is. Hátrányos helyzetű fiatal felnőttek vagy felnőtt embereknek a képzését szeretnénk ezzel megoldani. A honlok alá nyúlunk és segítjük őket egy jó szakmához. Nincs kiugrási lehetőség, mert van olyan, akinek arra nincs pénz, hogy egy cipőt vegyen magának, hogy a következő városba bemenjen egy állásinterjúra. És ezt szeretnénk mi elérni tulajdonképpen, hogy segítsünk az embereknek kitörni. A mi szakmánk.

0: Kedves hallgatóink, az MR43 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Lengulikano rádió oszko lovaricko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió oszhajsunen perománi síb. Muruanav Kvalla Gábor. Rostás Iboly, agyesz Papesko Papovorbil, Palau Rostás István Bihol. Pakodi Vorbil Andeszoszke Párebútya Pélasz Tajavri Avilasz Purorom. Angla lenyamci, Pekávergyesz Angla leruszuranáselasz.
3: Del tu model bagzorsas tipa intrego na romen con cado adashi shunel. No ta tunchik pale mesim kodi boy con koldes vorbias fogadin mandar seretettel lashi lesa penavtu menge avri muro trajo muro ne posko trajo muro pure pa posko trajo sarsovo e penela sai vorbias ke mindik tele beshla skrujala men do puro rom. A mi ötven berakhagyile, inki vajatun csinasz kére, vaj fogságba szaszandik ő bánya importáli szárd lesz le russzuri, ke májntitele nyamcongo vasszasz, zsenez, sandel nyamcongo lágeri. Kutáj a vaj nagyon buszenvedi szárdasz, kodó puro romszó penelasz, a biholkad a rostás István Pista busolasz, inki arkaringal egy csákvára származi aszkadó, lesz kod adandal csorszasz, lesz kidészasz, Géri Csurárica. Hát ugye vándorolni azt várják a nála romhajkák, ha nem aladjél elő fajti, ha ezt a jegszaszabba a tuncsikon a háborúvó szasz, hogy konkasz az a szociálvangla háborúvó, ki menekült az az, kadal a népuri üldözött az az. Ugye csifogadin azt Lándre Katikáj, Anda Csákvára, Glasztár Csorlandó Tápi, Leszkidei, illetve Hajleszkodat, Andó Tápi Jó Sáp, és akkor terakhagylaszkodó pro romszár volt Penlasz 1913-ba. Volt kérgylasz báró, robári lasz, te levándoroli szárdin, anda tápió sáp, ando akasztóvó. Ando akasztóvó, kadó pro rom várja, kanagogya vörmanusszasz, kanasavorosszasz, vandi iskola pírelasz.

Bare că n-am dat, ne-a venit să beș. N-a scut la zevul român, că da voi pire la asta. Sas de șutrine de șuștare, berșengo, aba botoș celit sas. Anda acastov, ando kishkereș, bari vor pasa scodi ca bicicli sas, vaj vurdon, vaj avutovo, dar le sa batunci dupla caracivo bicicli vo sas. Șutiovo sas de șuștare de șupanje, berșengo, portal pirlas, anda acastov, ando kishkereș, botoș celit na. Mai bari las gero do șișove de șefta berșengo sas, ingerdinales. Ketanake, Andre Ingerdeles. Hát ande kudi vreme, csizsana pontosan kana ingre nasze mursen, de elég ternus az kana ingerdeles, abba lesz a tuncsi romnyisasz, vicsaládos az lesz. Ingerdeles le nyamci, hogy ildeles lágerba, a pelas csorló nagyon budbúti keravnas lesz a, karinge des október sengó, kana fogjó pélas. Mró pralorok a szépen elász, hogy nagyon butéhez ijasz. Ledugon hanas leketani, szőröstű, bőröstű, szasztek iráven leken, azt levrámetek uzsáren a prváre szomasz, vagy szár szasz le kecski le bále kuszal bal kede kirávna szpengel kede hanas. Apolal annyira ávri bokhajli negére, and a munka szolgálasz, hogy nyamci kernas lenca, hogy te jegrig, abban mudárin a szerromen helye zsidoven, Kena andekodi temingerdele kaj mudare na serlomen, hanem szár hullina stare ketani, ne puri hajando gyűjtő tábor kaj szas le romhaj méren azt, ugye von pe jegrik szas, le múle pále pe káveri, gande káver a láger, uri, haj kiráven azt le szapujeszke. Haj von csorri szár hatjára rasem a szeszki szunk, szár kirolaszkodó masz vagy pecsolaszem manusa. Von kede támadin az pe kontiner, uri kam nas te hana manusánom az, szaszkasz puskeden az konka kontineri közelíti az. Csorro prorom kadó penel az, hogy vi voj kam las te zsal. E mai buten szalera gázsenca, ele mai bute fogjonca, feri puskeden az kodalén konko te zsal az.

0: Rostás Iboly, vagy ez Papesco Papo Vorbil, Palau Rostás István Bihol. Pakodi Vorbil Andesoske Páre Bútya Pélas Tajavri Avilas Purorom. Anglale Nyomci, Pekáverges Anglale Rusuranáselasz.
1: Már kácsor lájkerül szárdaszkadó, haláló, vajé halál, képes az azt is elpeszke, te csórel, te kúduli, keleszke ketani, e főnök uri, konvi fogjuri péline, külön lágerokba szasz, és a pollen munkaszolgálatra zsene szávra sudanás. Hát zsalasz peszke géro, te csórel, mikor te kerül a tepsziji, kezdjen el a bádó. Ávri mukanat lesz a majbáre. Anda kudott, te nem méren, ande bok, te zsalvó, te szerzi, mivel romszasz a ügyes soszasz. Hát zsene aztán el a majbutenget, te hanot, te nem méren, a preinkre lesz, eke hadosztályos szinkre lesz, vajó pretritopesza. Száz dújgá, zse hajvolykon, zsenasz, de állandó jelleggel, zsenasz, ha inkrenasz, penge manusan opre. No, kadó purorom, Bristavte, davte, penavka na ketanake in gerdele slovasi sas. Pepárne graz teste pilas hirmondovo sas. Ha kada pila svoj fokšakba, ha hučil dineles pe graz tes kodumo, olil sas te hal, so ingrelas hiro, tele sas te na kaveles, voj penelas gero. A pol pele vel njamsuri fokšakba, ka sa voj sas, ke vikodale hučil dinele rusuri, kavna sa bande suruli nasle njamci. Ha ingerdine čorre sa avri ande Rusija. Kaj sas majntek baro, baro fronto. Ha buruvo. Kepen nasleske domkanjal. Ko te von tri žene ašile eledbe. Vi voj, kaj kodo utoršo čapaš. Žene svoj penas odjazvo to utoršo čapaš. Iš keda ašila se eledbo talal mule pašilas. Ande bomba kod gropa. A sare bomba imala da se gropa, pepengo tatevo crdine mulen, hajvom trinže neke ašine e.

Igen, százkasz keresú, de naszkor nagyon tényleg kicsi, az 30 kilóra diftaftikása kerjön az, akkor de lenni kere vagonyozni az. Hát százkor majd szigó kere nással az, andaké tannia szarfogságba pél az, de kadó prorom csikam el az. Kadó ávrénkre az pasapeszkéke tanni, pasapeszkó tém, és vajgé rokaringin, gren az lesz incsa zsala, szárten ásle, notar inkább zsala, az le maj butenca. Gáj pél a szanderú, sziandekő, bánya kerül az bútya, gáz fektetőné. Páns bersz az andó fogságo, páns bersz kerd az bútyé. Azt hiszem, szár végez az zsenesze háború voszke, a tuncsi pél az, hogy fogságba kerül, russzúri szár Andrea, vile zsensz nyomi szárdele nyomcon, kádom kanyarikon pél az, tarsza péle, tarsza múle, trinzsén asilandot rajovon. Egy akasztóvesz kokántori, hajek kiskörösesz kogázsó hazafi Pista bácsi, hajó Rostás István, kadol trinzsén esz az kodalakon, andot rajó asile. És muropral vikot he busz szenvedi szárdasz. Mecsi zsánusz pakadok, énke mátó korjába csi megcsi szimasz. No mire mire a kagyilem, murodatáj murodéj, kitáne kerülő szárde, mire a kagyilem. Stáre bersengi szimaszkan and a fogságok kérez, 54-ben muklin lesz and a fogságok le pulorom mesz, ebbe megszimasz, csemlékcsi szécsi pekodó, kudjénke a tuncsi stáre bersengi savoró szemlékszik, pálal. Hanem pek a szép útján, de emlékszik me, hogy apula világszak nagyon csorot rájó 56-ba. Szaszik forradalma po ungro, áj maladasz. Ha nem ropral, andé dár, szarcipin azt legázse, aki nem szerette ezt a kormányt bekörsózni, paprikázni, ami szatilal bára, kik a széthan esztébe, szaszasz, hogy pasal murmunci, hajtalal gázsengő bára, szaszam már egy színek herá, ha szándél murmunci garagyilele rom, ha ugye van men savoron ingren a spenca, hogy te nahogy mudáren, ameké dáren, azt a rom katakudala ávósa, hát katakudala lázadóvúra, kon lázadin, azt katalsza, egy nyamcongó párt fogóvosz az 56-ban, andó akasztó van, de kudó cinóga, mert garágyilám, dárasz az, szársavúra, szaizdrasz az.

0: Rostás Iboly, agyesz Papeszko Papovorbil, Palau Rostás István Bihol. Pakodi Vorbil Andesoszke Pára Bútya Pélasz Tajavri Avilasz Purorom. Angla le nyomci, Pekávergyesz Angla le ruszuranás elasz.
1: Numuro pralkat aleszke véges az, Avilasz bári bok, po jegyóten az le. Uhamasko, arro, manro, o chicken, o cukro, a babaro rusimasme, but bokai vasas pekuto amleksi. Sove bersheng, ando eftato bersimaska na kadosas. Mrimami talapesko shiro gravalas mango uhamasko, o cukro, o manro, so pojajo žalmas telelpeske. Hajja nas čurre čere vilaksas, mure paruvenas. Vasuri ingrenas, bare čare, tepsi, ištazuri, o puroromi. Gerelas, kanavdjan da fušago keravelas. Hai vari su sam indik foglalkozi, a soprande pešta pirelas. Pala harkumisko forgači, hai galico kere nas egaže, andral su se permetolin, žene sa kudo biknelas. Kada le pure mače sa anda kiškereš, kudo? Žalas le soprande pešta, hane nas penca djorša ruba o forgačo, harkuno forgači, ando dobro geci bikne nas le do tri negaže, nge konkrela sa andal galici. Žene sa kada trejno spenge kadala, napol korajla su puro rom. Muro pralvari su artisardas les kođvari su na svoji pesas les, vadje lasvari su na svoji pečižana, da penla su dvan do fokšago trinđe skorosas, hodja polsures las les su na čižana. Kana keravi las, korvaj las, bolmeka baru vos, žutija spelen desar baru vos, deše beršengi, deše dongi simas, čoro puro kororo majlas pesko i pari, vandor i par, sas les vaš, bir, tol, rongyozásra. Hát mi zsosz gérenc, akem van von barárdine. Hogy lesz ki romni, ha van barárdine, kem rudés udaszma, csi murodat, csi barárdaszma, kem rudad romnyalasz. Vileszkáver családokért lesz, hát murimámi laszma.

0: Nagyon-nagyon busz szenvedi szárazhoz. Sorropuló romkor rossz az, de szasz várjaknak odal 5 fillérése? Emlékszisz tűnképek odal 5 fillérése? Hivárde?
1: No.
0: Lóve? Na, szaszó pribroj. Hát szar csizse navkodal terni máti, csizse nem szólkodó pribroj. Rás povod. Tertin kodal lesz szasz póri. Hát kodal lesz a... Pekodoson az kodal 5 fillérése? Hát addig már én azt csokanusza, addig... Pekovanca... Kodó, kodallóve, még szarangrusz csicsi kérdőlasz. Yeah. Apol le pribrosz, az sokkal szájreszelén azt le, kérnasszomnak unangrusz csán, de harkune öt fillérese. Hát kodala biknen az hohavna szándele gázsén, parulén az hamaszko,

Szárte penavtuke, mindaddig sinla szandemán, de még csinosz le pemande, pemande szaszte lavle. Csi érdekli azt, hogy konszol penelvás szárkot, hagyományos csákvári. Öltözett az úgy köllött, ke kodi másképp mudárdi nomadina, ke de ura de maszma. Bári lem, serdüli azt mange, ugye szárkoldöz, pendem pinzsárdi lem, messza. Hát mrorom mure neveltó ne paposzko, kövi paposz azt mange, vi neveltó dat, kudaleszke pralesz az kadosávó, Józsi kárkodó dinema, hát mi kudaleszt a csorú szellék, duszta szenvedi szárdem, ke nagyon burzsúja szasz lesz mure, szapin zsárde zsúja, utaz balasz manda lende, ke palpále palpále pire lasz lende, ne pále mindig hosszma lesz a mára lasz ma. Skáda trei sajva sa skanaba ke tane ka poduma piravosti vende lekast. Bistranda kilosa bačura. Minda dig meg aketa. Čiska či sem vedi sardem, hoću zulate šokerdile. Iš mbrogomes buteste apoli sardem, a kana kuđan kadala ono kombarara. Arva šagila pelduje ono kurika zbarara. Palaleste njugdijala. Kada traji mange. Kada najma love manga manga, kama to šalove, den ma dešezera, bišezera da pal pale, panžezera, dešezera da pal pale. Dat kada traji sajva sa menge. Naš tih bok haj velo čalado. Bud čororom beše na korde. Kaver či žena ovde pena, majt foj tati ja kaver data. Del tu model pak zor sa sti pena istu menge ko premenu hango. Haj kohal ga tima del tu model boldog šago. Lungo, boldogo trajo.

Kadongriko rádió voszasz perománi síb. Pelyek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sumen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Jeleniki ekpombi tis ungarikis radiofonias.

Köszöntöm Önöket! Ma egy román hip-hop előadót ismerhetnek meg, aki dalaiban előszeretettel szól a feszítő társadalmi problémákról, és hangoztatja a társadalom szellemi és kulturális értékei melletti elkötelezettségét. F. Charm eredeti nevén Bogdan Florin Vlaceanu 1981. május 9-én született. Több mint 10 éve van jelen a román zenei piacon, eleinte rap előadóként dolgozott, de 2010-ben úgy döntött, hogy stílust vált. Két dance kis lemezt adott ki, Asesita és Ejo címmel, melyekre a klubokban és a rádiós slágerlistákon is felfigyeltek. Charm szerint a karrierje kezdete meglehetősen ügyetlen volt, de végül nem bukott el. A művész mindig is tudta, hogy zenélni akar, annak ellenére, hogy a szülei nem támogatták. Kezdjük most F. Charm dalait bemutató műsorunkat az Amikor elmentem című dallal.

Elvégeztem az egészségügyi főiskolát, és ápolói diplomám is van, de ne számítsanak rám, mert amikor a kollégáim azt tanulták, hogyan kell injekciót beadni, infúziót bekötni, vagy előkészíteni a műtőt, én azon gondolkodtam, hogyan kell a következő darabot megcsinálni, mondta egy interjújában F. Charm, akinek úgy tűnik, van egy tartalék hivatása is, de mi megmaradunk zenei pályafutása mellett. Szóljon most a Frustrare, Frustráció című dal.

0: 2011-ben összeállt Emil Lazariával, és együtt 10 számot vettek föl. Az F-Charm által komponált dallamvonalak és a fogyasztható szövegek, valamint az Emil Lazaria által készített zene tökéletesen párosultak, és olyan dalok születtek, amelyek nagy sikert arattak. Az első megjelent kislemez a 9 mm volt, és igazi sikert aratott. Az egyik legfontosabb romániai rádióállomás toplistáján például 7. helyen volt, és 12 egymás követő héten keresztül a top 30-ban is szerepelt. A legtöbbet játszott számok között is a 9. helyen állt. Most az Én hibázom is című sláger következik, amelyet egy másik ismert nóta követ ugyanerről az albumról.
1: Nu poți vinde foc iadului, nu poți vinde iubire raiului. Nu poți vinde cocaină traficantului, cum nu poți vinde moarte mortului. Dar eu vând zăpadă iarna, vând deșertului nisip, vând dragoste.

a kortárs Eminescu becenévre is hallgató F-Charm versein keresztül egy kiáltványt oszt meg velünk a felszínesség, a kapzsiság és minden olyan dolog ellen, ami káros a társadalomban, arra buzdítva minket, hogy térjünk vissza ahhoz, amit a szerző a teljes élethez nélkülözhetetlennek tart, a spiritualitáshoz. Ha az evolúció a szeretet és az erkölcsi értékek elvesztését, a látszólag triviális dolgokból fakadó öröm elvesztését, valamint a hittől való elidegenedést jelenti, akkor inkább a múltban élek, még akkor is, ha egy felületes társadalmi csoport elavultnak és visszamaradottnak bélyegez. Ahelyett, hogy beolvadnék a tömegbe, csak hogy másoknak tetszhessek, inkább maradok örökre, fekete bárány, mondta egyszer F. Charm. Szóljon most a 2017-ben kiadott Vaya Negra fekete bárány című albumról a címadódal és a Mi atyánk című sláger.

0: Nostrum!
1: A Nemzetiségek zenéje mai adásában egy romániai hip-hop előadó F-Charm dalaiból válogattunk. Szóljon most az énekes napjainkban is a toplisták élén található népzenei elemekből is táplálkozó slágere, a Lume Világ című dal. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclip.hu oldalon. A hangmérnök Nagy Gábor volt, a mai adás szerkesztőjét, Boka Tibort hallották. Köszönöm a figyelmüket!
2: C'era un focolare al lume.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.